0: Viragón.
1: Okay, okay.
0: Viragón, Viragón. Minden modatásod választ. Viragón, Viragón.
2: Green Radio Net.